83 8 3. Syv, syv, syv. En. Tallet en. Tjueni. To, ni. Sekstitre. Seks, tre. Førtisyv. Fire, syv. Femtifire. Fem, fire. Tjueto. To, to. Sekstisju. Seks, syv.